Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Udin! Udin!

0: So, Feierabend.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitakjú Rádió.
2: A legjobb zenéket.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több, még több, még több.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: és kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak majdnem. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

love you, baby. Hello, jó reggelt! Csodaszép napot kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. 2026. augusztus 2-a. Délelőtt 9 óra 38 perc. Hát ugye egy kicsit jöttem ma is hamarabb.

love you, baby. Ez ma egy csodás nap. Remélem, hogy a számotokra is egy csodás nap lesz. Kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. Próbáljuk meg ebben a két órában, két és fél órában egy kicsit félretenni azokat a dolgokat, amik bizony eszméletlen mennyiségben negatívan bombáznak minket, és adjuk át magunkat a zenének. Azok, akik főzőcskéznek a háttérben, jó ténykedés a konyhában. Jó szívvel ajánlok egy sima, hideg, görög gyümölcslevest, ami ugye akkor nem kell főzni a gyümölcsöt. Valami hirtelen sült húsit, ha mindenáron húst szeretnétek enni, nem panírozgatni, nem a sütőt üzemeltetni, csak flekken, vékonyan kisütni sok salátával. Az első dalunk Cserháti Zsuzsa és az I Love You Baby után rögtön egy új zenével folytatjuk ezt a mai délelőtt.

Bitangyó Rádió Chat falán szeretettel köszöntöm Pistánkat, Katát és Csámpás Rozit. Hát azért hála Istennek a háttérben egy kicsit már többen vagyunk, de remélem.

Itt van velünk Kardos Szilárdunk, jó reggel kívánunk, kis oroszlán, szép vasárnapot mindenkinek, és jó Adit! Érte nekem Szilárd, köszönöm szépen neked is, jó zenehallgatást kívánok, és egy nagy puszi, nagy ölelés, ahogy ugyanezt küldöm Kacajkánknak is. Jó reggelt, szép napot, puszit, remek adást! Sok ébredőzővel. Ezt írta nekem. Hát akkor egy nagy ölelés, nagy puszi nektek is, és hát azért hála Istennek, szól. Itt van velünk Tündér is, aki jó Adit kíván. Itt van velünk Vidarikám is, szia, már hallgatlak, jó műsorvezetést fülelünk. Hát puszi nektek, nagy ölelés, neked is, Lacinek.

hát velem ne ordítson senki, de nem kívánom senkinek azt, hogy haraggal a szívében feküdjön le bárkivel is. Szóval jó reggelt, kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Noémi, Szituska, Piroska, Dávid, Imi és József. Csoda szép napot kívánok a Csipet csapat.

tudom, én valahogy úgy vagyok Geszti Péterre, hogy bármihez nyúl, bármit is talál ki, abból mindig valami jó sikerül. Írja Tündi, és a Mango Rice még nem hallottam, de ez a Geszti dal.

rögtön kimaxoltam két új dal, de lesz még azért több is. És ahogy Kata írta, a Bitangia Rádió chat falán két napos a dal, illetve hát a Mangó Rajz, ez pedig egy napos volt.

Természetesen érkeznek majd a lemezes verziók is tegnapi napon. Nagyon fantasztikus lemezeket, kislemezeket és egy albumot tudtam valászni a bolha piacon, ami számomra külön érték, hiszen hát ezek a rock kislemezek azért elég drágák. És hát nekem sikerült belenyúlnom most egy ilyen 1 eurós és 50 centes változatokba. Nagyon szép állapotban vannak, valószínűleg a gazdájuk elhunyt. Az örökség meg a bolha piac.

Hát kedden is voltam lemezér, amiket ingyen kaptam, közel 200 darab lemezt, albumot, amik viszont sajnos, hát... Nem akarok csúnyán beszélni, úgyhogy nem mondom ki azt, hogy milyen állapotúak. Tudom, én ajándéklónak az ember ne nézze a fogát, de hát azért, szóval igen, én még ajándékba se. Tehát én mondtam volna, hogy ipari hulladékom.

Sheeran, és ez az izem. Úgyhogy most már tényleg valami opciót kell néznem arra, hogy tudok

Szegi Gyula, jó időtöltés! Kellemes napot kíván a lányoknak! Puszit küld a pacsi, pasiknak, pacsit! A fiúknak azt akartam mondani, csak a pasi és a pasik és

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat, add már uram az esőt, Kovács Kati dalt kérhetjük a Retro percekben. Jó zenélés. Képzeld el, hogy itt van a Kovács Kati lemez, ide van készítve. Bár egy kicsit vaciláltam, hogy melyik dalt hozzam erről az albumról, hiszen nagyon sok jó dal van rajtam. Hát lehet, hogy majd duplázunk, jó? Hogy vagy nekem
1: a legszebb dal, sem szólhat másról.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Musukánkat is, jó műsorvezetést írta. Köszönöm, hogy vagy.

Ősszel jön az új Hogyan tudnék élni nélküled című film, a második rész. Én nagyon várom, nekem az elsős nagyon bejövős volt.

Orosz Dénes rendezte, 2024-es magyar romantikus zenés filmvégjáték. Az évben különben két nagyon nagy magyar film is bekerült, ugye, a mozikba, a Futni mentem volt a másik, szerintem.

kedves Kata, nem csak 1994-ben viselkedtek úgy a fiúk, hogy vadidegen lányokat elvittek magukhoz a strandról. Na meg hát nem csak a fiúk viselkednek úgy, hanem a lányok is, tehát nyilvánvaló, hogy azért nem a hajánál fogva cigölt el azt a lány. Viszont szeretettel köszöntöm már bubójékat is itt a Bitangyó Rádió chat falán, nagy puszi, nagy ölelés nektek is. És hát ahogyan tudnék élni nélküled után, akkor jöjjön egy csapat. Egy fiktív zenekar, ők a Kuflung.

Kezdünk egy szép piros Eva Max-szal. Loving myself.

Hát aki hallgat engem, az úgy, hogy én nagy Avemax fan vagyok. Három lemezem is van tőle. Van ez a szép piros, van egy gyémánt színű, hiszen a gyémántokat gyémánt színű lemezen nyomtatták, vagy legalábbis nekem olyan példányom van. Na meg van a királyok és királynők, amiket narancssárgán szerettem volna, de az nem jött össze, legfeljebb a fekete. Ami viszont biztos, hogy a következő lemezünk is piros, de már ez egy kicsi. Egy új szerzésű kicsi kincs.

És hát vannak azért a rockzenei hiányosságaim, bevallom őszintén, hogy nálam például a Van Halen az egyedül a Jumper rétezett eddig. Az meg is van. Szintén kislemezem. My Candy's Beloved és Van Halen itt a Bitangyó Rádióban.

1972-ben alapított Eddie Van Halen, gitáros, egy amerikai rock együttes, és a tegnapi napon kettő, azaz kettő darab kislemez is a birtokomba került.

nem tudom megmondani, hogy azért, mert Warner Bros-os nyomású kislemezen van-e rajta, vagy egyszerűen, mert olyan a dallama, vagy tényleg belenyúlok, de nekem olyan filmzene feelingje van, ha esetleg valaki tud róla valamit, nekem még nem volt erre időm.

0: All right. You wanna dance?
1: Billy Idol.

talán aminek a legjobban örültem, az a most hallható Dire Straits kislemez.

0: hát ahogy így elnézem ezt a mai napot, pletyka is nem fog történni ma a csetfalon. Mondjuk a háttérben is elég csendesek vagytok. Kicsit félrerakom a retro rock kislemezeket, aztán majd még hozom őket. Délig még mindenre van idő.
1: Tudom, kicsikét más, amit...
0: Dalos Bogi új dala, rád hallgatok itt a Bitang jó

a chat falon, viszont a háttérben már írt nekem Dr. Annám, hogy ő bizony jön. Na gyere, bébi, gyere! Csoda szép a reggelt, neked is puszi ölelés oda is. Ugye gondolkodom, hogy a hangadók hiányoznak a chat falról, és ezért ilyen csöndesek a többiek. Bár ugye hát én nem felejtettem el azt, hogy volt, amikor rám volt szólva, hogy hagyják a nagyokat beszélgetni, hát most akkor hol vannak a kicsik, akik eddig hagyták a nagyokat beszélgetni.

Hát ugye ilyenkor én azért műsorvezetés alatt írásban nem nagyon kommunikálok veletek, de hát most még ma az is belefér, hogy kommunikáljak veletek írásban is, hiszen nagyon csendesek vagytok, de hát nem kell magadba beszélgetni, beolvastak én simán, válaszolok is.

Annánál lecsó sírkemel krumpli főzelék, és ő bizony fázott tegnap. Most is polóban és pulcsiban van. Hát én azért nem vagyok polóban és pulcsiban, de hajnalban itt is 14 fok volt, ami kimondottan kellemes, és én nagyon őszinte szívvel kívánom nektek, hogy érjen oda is. Itt nem esett. Ahol tegnap voltam, Bolhapiacon, innen 30 kilométerre állt reggel az úton a víz. Itten csak összemaszatolta az autót. És alig 200 kilométerrel odébb pedig még halálos áldozattal is járt a vihar.

sehol nem jók. Sem ha esik, sem ha nem esik. Tudjátok, hogy én Németországban élek. Nagyon sokat kirándulok. Hát, hogyha lesz kedvem, ha visszalapozni több tízezernyi fotót. Mert amik nem konkrét helyek, hanem csak itt a helyben bringázok és kirándulok, azoknak nem szoktam így besorolni, hanem csak így menek egy kupacba. Óriási különbség van két évvel ezelőttihez képest most a kis patakokban, a kis folyókban. Ahogy a Dunáig lebiciklizek, ez egy 50 kilométeres szakasz végig a Schwarzwälder mentén. Körülbelül 15 kis zubogó van, ilyen kisebb vízesések, amik most nem vízesések, hanem semmi nem folyik ott.

Csókolom, csókolom, itt van velünk kedves Tarajos Romi. Azt írta, csókolom, kedves, kellemes Adit. Hát csókolom, kedves, hogy van?

Vidal Rika írja, én sem merek medencébe menni, mert nálam van egy orvlövész. Hát bizony az unoka. Adjál a mamának, adjál, hogy hűljön.

Szóval is csak azt szerettem volna nektek elmesélni, hogy bizony az Alpokban sincsen megfelelő mennyiségű csapadék és só, ami titeket azért érint, mert a Duna vízgyűjtő területe ugye nagy része innen származik, és hogy ezek a folyók is, hát Münchennél már ezelőtt, mikor három hete volt Amerika nálad, vagy két hete, nem is tudom, két hete, három hete, szóval már akkor az Iszár folyónak a kellős közepén derékigérő vízben pancsoltak és labdáztak az emberek, ami húha, ami nagy baj. Szóval nincs a Dunának megfelelő utánpótlása, ráadásul nálunk a Dunából csak úgy hussák, folyik a víz. És ez nem politika, én nem politizálok, én nem vagyok sem, soha nem voltam fideszes, és nem vagyok tiszás sem. Ez gondolkodás kérdése csak, nincs, ami megtartsa Magyarországon a vizet. Reméljük, hogy majd építenek. Na, engedjük el ezt a komoly témát.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.

Na hát akkor, ahogy Nagy Anikó kérte, nagyon retro magyar percekben kérhetnénk egy kis esőt. Kovács Kati, add már uram az esőt.

0: itt kis borsz. Hegyek mögött
1: Szincsi Pál.
0: Hölgyek még két kis virág.
1: És a két összeillő ember itt a Bitangó Rádióban.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat, és szia kis bundás, jó adít neked sok fület. Köszönöm szépen, drága puszi ölelés.
1: Két összeillő ember, fénylő, tágra nyílt.
0: Adás vasárnapot, jó adít, kedves. Kis oroszlán írta nekem, Hegedűs Juditkám is. Puszi ölelés oda is. Köszönöm, hogy itt vagytok.

0: hogy nem.
1: Még mindig lemezezünk. Ezek a nagyon-nagyon retro magyar percek itt a Bitangyó rádióban.
2: Volt a pillanatnak ára, s lesz.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: meg.
1: Bízom benne, reménykedem, hogy még azért van igény ezekre a dalokra is, ezekre a minőségű zenékre is, hiszen lemezről játszva, pörgetve, csuda jó dolog ez. Nem csak az AI.

Na, jönnek azok a kicsi kincsek, amiket tegnap vadásztam. Van belőlük még egy jó pár. Egy filmzene. Filmcím, valaki.

في يوم يمكن تبقى يعني. Tudom, hogy tudtam volna játszani olyan Top Gun dalt, olyan slágert, amire rögtön mindenki ebből rávágta volna. Loverboy, Heaven in Your

Boldogságban nagyon szépen szólnak ezek az új szerzeményű kislemezek. Pedig még a mosóra fő se kerültek.

Madonna Louise Ciccione. Golden Globe és többszörös Grammy díjas amerikai énekesnő, dalszerző, zenei producer és színésznő. Pop királynőjeként emlegetik. Egy igazi, fantasztikus, született botrányhős. Dalunk 1989-es. Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm már Nefertiti is itt a Bitondo Rádió chat falán. Köszönöm szépen, neked jó csetelés, jó zenehallgatás. Na meg persze egy nagy puszi, nagy ölelés oda is. Na hát ennek a kis lemeznek is örültem, mindegyiknek örültem különben, de ennek is. Remélem Annám füle itt van.

Hiába írod, hogy télen gondoltál a kandalóra. Hát nincs kandaló télen se, nyáron sem. Nefertiti írja, a pezsgő még csak oké, de a kandaló meg a jó pasi hol van. De Nefertiti nem szenved.

hát aki ilyen legény, az nappal lepény. Hát láttam, hogy jó volt a buli, éjfélig bulisztatok kézivel. De megérkezett, már fölébredt. Békatkánk is. Bitang, jó reggelt!

most nem sikerült olyan jól, illetve jól sikerült, csak kicsit lassabban. A váltás volt egy kis hatásoldás szünet. Phil Collins és a csapata Genesis. Ebből visszaléptünk 4 évet, 1986.

Hát ugye tegnap Nefertiti igazoltam volt hiány, igazoltam hiányzó. Jó kis koncerteken volt, járt. Most pedig ülünk a vonaton és kész van. Katka, ahogy említettem a chatfalon, egy kupacról már lemaradtál, na de azért vannak még itt. Többek között ez a kis Nazareth. Gone Dead Train. Ha már vonatozunk.

És hát két hét múlva mi is tele leszünk élményekkel, igaz, Tündi? De most azért nem vagyok féltékeny a Kovalszkira, mert hogy...

Igen, Szitúskám, hogy mi is azért vagyunk ennyire csendben, mert tegnap sokáig voltunk Rába Kecölön fesztiválon, a nappaliba hallgatunk, szeretettel ölelünk. Hát én is szeretettel ölellek benneteket.

Közben azért ránéztem a naptáramra, és nem két hét, hanem három hét, de mindegy, szóval az már hamar el fog telni. Mi az, hogy nem játsszák az új számot élőben? Megverem őket. Ez szerintem a Sodorjon az volt. Az már volt a Budapest Parkban is. Igen, és Tündér is kijavított, hogy igen, mához három.

23-án meg Musúval hazavonatoztok reggel, mert hogy én másik irányba megyek. Amit üdvözlöm, hogy Békatka nagyon kedvesen felajánlotta, hogy majd

Hát most nem a helyi, mit tudom én, 33-as buszra gondoltam, de például, ha Flixbuszon utazom, azon is van wifi. Más kérdés, hogy én nem szeretek rácsatlakozni. Szerintem bűn lassú.

Még mindig kis lemezek. Aliban a Do is Make Love to You. No umbrella, no coat. És ők a Heart.

És ahogy említettem nektek, Thomas Sandersből duplázunk, hiszen lemezen is készítettem nektek ide egy zenét. More Than a Million. Ez az a bizonyos Cosmic Rider dupla album, amiről annyira szeretjük a zsőt.

akkori Modern Talking duó egyik tagja Thomas Anders, mert énekes, zeneszerző, zenei producer. Ez volt a Modern Talking hangja. Aztán végül is később bebizonyított a Dieter Bohlen is, hogy meg lehet szeretni az ő hangját is. Na még egy magyar régi retro sláger, első emelet, csak azért is szerelem.

kedves Kata, egy kis szövegértelmezés. A házi feladat neked délutánra, a mai napon megkeresed első emelet, csak azért is szerelem dalszöveget, és megtanulod értelmezni.

0: hát és hogyha valakinek véletlenül az elején hiányzott volna Demjén Ferenc hangja, már hogy nem tőle hoztam, ahogyan tudnék élni nélküledet.
1: Lehet észre sem veszel, lehet, hogy
0: akkor itt van velünk már is a Szabadság Vándorai.
1: Nem fog fel, de a gyermeket
0: azok, akik már esetleg már nekiálltak ebédelni, jó étvágyat kívánok az ebédhez.
1: Bámulták szemmel rám.
0: Ezen kívül még

Lecsúszott ide a végére még egy egészen új dal is. Ami nekem a mai reggel nagyon belebújta magát a fülembe, nagyon bejövős. Gáspár Laci. És miről is énekel? Hát azokról a 80-as

bizony, én nagyon szívemből szóló dal. És akkor voltam gyermek, és bizony valahol ott maradt a szívünk, igaz? Nem volt semmink, mégis megvolt minden. Bizony, én nagyon szívemből szóló dal. És akkor volt

van még egy könnyű csacsacsa levezetésként. Megrisztáljuk még így is, úgy is, Hakuna Matata ebéd előtt.

És akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitartó, megtisztelő figyelmét ebben a 2,5 órában. A holnapi napon 16 órától vár benneteket majd Pinokkió és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 18 órától érkezem majd hozzátok én Hevesen, Vegyesen, és aztán 20 órától Szél és a Rockvillám. A mai napon 14 órától vár benneteket majd Gébelen 2 órában a Weekend Dance Flow-val.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben a hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, külön köszönet és nagy ölelés a csetteseknek, azoknak főleg, akik aktívan kivették a részüket a jóból. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai délutánotok, amilyennek szeretnétek. Ugyanezt kívánom a jövő hétre. Holnap 18 órától várok mindenkit.

egyszer jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, jó pihenés délutánra, kitartást ebben a nagy melegben. Csodaszép délután, sziasztok, ciao.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. 2011. Mark Ashley. Cause we leave the fans of mine talking.

És nem csak Kozsó van a közösségi oldalakon, hanem mi is megtaláltok minket például a TikTokon, vagy a Facebookon is. Gyertek, kövessetek be, és osszatok meg, akivel csak tudtok. Köszönjük szépen a megosztásokat!

És hát 1994-től énekel, zenél nekünk az Álmokfutók. Ugye sok-sok tagváltással a mai napig énekel nekünk, és zenél Kozsó.

És már nem is ugye mai gyereke Kozsó, hiszen a eredeti nevéből jött ez a Kozsó, ugye Kocsor Zsoltnak hívják, és 61 éves, úgyhogy hát fiatalember lényegében még

Hogyha szereted Kozsó dalait és az Álmok Futó zenét, akkor tartsam ebben az egy órában. A második órában, mint említettem, pedig érkezik a fantasztikus Zámbó Krisztián, ugye Zámbó Jimmy legidősebb fia. És hát álmodj még, ez a felvétel címe is, hamarosan pedig érkezik szintén ugye az Álmok Futótól a Neked Adom című felvétel. Jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön, hangerőt fel!

Egy nagyszerű sláger feldolgozása az Álmokfutóktól. Aki őket keresi, a mai hivatalos oldalukat a Facebookon találhatja meg. Álmokfutók hivatalos oldal néven, úgyhogy ott keressétek a Facebookon.

Hát én is neked adom azt a dalt, ami ugye a delfinekről szól. Ugye hát Kozsó mondta, hogy a delfinek a víz alatt a nagyon jó emberek, és ebből született a dal ötlete is, és hát megalkotta az Álmok Futók a delfin dalt, ami érkezik a folytatásban.

És hát közben nézzük, hogy ki van itt a Csevegő falon, a Bitangő Rádió Csevegő falán. Látom Boom 81-et és Pista 67-et. Ha te is itt akarsz lenni, akkor chat.bitangyoradio.com. Vagy kattints a weboldalon a chatmenüpontra.

Egy hatalmas nemzetközi sláger, egy hatalmas feldolgozásban Kozsótól. Meghalok egy csókodért.

Szóval akkor ez az angyalok álma az álmok futóktól. Itt van velünk Tökszár és a Csevegő falon, kellene szép napot neked, és a háttérben látom még a Little Lion-t is, aki ugye délelőtt adott nekünk műsort, amit köszönjük szépen.

Nekem nagyon tetszik ez a felvétel, egyébként az Angyalok Álma. Érkezik a Szellegy című nóta, szintén az Álmokfutóktól. Ebben az órában az Álmokfutók, a második órában pedig érkezik majd az Álmok Krisztián.

Közben tök szár poénkodik a cselegő falon, hogy szitkozó vagy átkozó. És itt van velünk Bubu is a csevegő falon. Hello, kellemes szép napot neked!

és hát ugye áramszünettel riogatnak minket onnan fentről. Hát álmomban szállj tovább, ezt mondom az áramszünetnek, úgyhogy szállj tovább gyorsan. Jön az álmokfutók, álmomban szállj tovább.

Ovako esetleg nem jött rá ez a Blacknek, ugye a Wonderful Life című felvételnek a feldolgozása. Minden titkot csodád ad nekem. Ki is raktam róla a lemezborítót a csövegő falra.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Csak a csillagok, ez szól most.

És te már tagja vagy a Facebook csoportunknak? Ha még nem, akkor gyere, csatlakozz! Keresd a Facebookon a Bitangyó Rádió csoportját! Hamarosan pedig itt a szerelem hajnala. Legalábbis ezt énekli majd nekünk az Álmafutók a szerelem hajnalán. Addig pedig csak a csillagok.

Egyre jót táncoltam erre a nótára, nekem nagyon tetszik a szerelem hajnalán, ugye ez is egy nemzetközi sláger feldolgozása. Érkezik az Álmokfutók és a Rapszolga szonga, amíg esetleg nem hallottad volna.

0: következő hármat futók dal itt a Bitang Jó Rádióban, Gébelem műsorában, a dalunk egyszer véget ér.
1: Gébelem műsora a Bitang Jó Rádióban, az Álmok Futók és Zámbó Krisztián dalaival.

És a következő dalat küldöm én barátnőmnek, amikor éppen nincs zenítésen, nagyon messze van. Hát akkor ezt érzem, ezért küldöm a dalt. A dal címe pedig Hiányzol az Álmok Futóktól.

Remélem, hogy sokan összeborultak és lassúztak egy gyeterre a felvételre. Nagyon jó ez a mai napig hiányzó az Álmafutóktól, és érkezik az utolsó felvétel tőlük, aztán érkezik majd Zábor Krisztián, Álmafutók, és a Maradj velem, a Maradj velem a második órában is.

Egy jó kis funk kis nóta Zambo Krisztiántól, angyal voltam. És hát nem csak angyal volt, hanem Carpe Diem. Ez a következő felvétel címe tőle.

0: Gébenen műsora, a Bitangyó Rádióban, az Álmok Futók és Zámbó Krisztián dalaival.
1: Itt vagy, my love.
2: Ugye nem bántad meg, egy Zámbó Jimmy feldolgozás a fiától.
1: Már nem harcolunk, csak együtt vagyunk, ugye megérted?

0: Ugye köszönöm, tudják, hogy az eredeti felvétel ugye Zambó Jimmy, aztán az MC Haver és a Teknő készített belőle egy nagy slágert, mármint az eredeti, ez az előző felvételben.
1: Ha majd megérkezel,
0: Zambó Jimmy pedig 1995-ben énekelte el a Bye Bye Line-t.
1: Pedig te hagytál el,
2: elvitted álmomat.
0: Itt pedig Krisztián Zambó Jimmy-vel énekel a királyi duettekről, Bárhol jársz.

0: Gébenen műsora a Bitangyó Rádióban. Az Álmok Futó és Zambó Krisztián dalaival.
1: És már is itt van Krisztián a Sziréne című dallal.

És remélem, hogy nagyon sokan elindították azt az egy nyomógombot még 14 órakor. Szóval csak egy gombnyomásra tőled.

0: Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Igen, igen, és ott vagyunk a bitangyorádió.com oldalon, és a csevegőfal pedig elérhető a chat menüpontból. Gyertek, gyertek! Itt pedig egy nagy titkot őrzök, Zambo Krisztián és Herceg közös nótája,

0: Gében el műsora a Bitangyó Rádióban. Az Álmok Futók és Zambó Krisztián dalaival.
1: Ahol a zenéi a főszerep, itt van Zambó Krisztián, és ismét Norbi, téged vártalak.

és a Józámba Jimmy dalokat akartok még, akkor jöjjön az én egyik kedvencem, ha majd nem leszek, ez a felvétel címe, és Krisztián és Norbi adja elő ismét.

És hát, akit érdekel, ugye Zámbó Krisztián az Instagram oldalán lehet őt megtalálni, több mint 50 ezer követőjével osztja meg a mindennapjait, a fellépése részleteit és a magánéletét. Úgyhogy irány az Instagram, Zámbó Krisztián,

0: Pitangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
1: Mit akarsz a boldogságtól? Miért várod úgy?
2: Itt a nagy sláger.

És ha nem akarsz lemaradni a műsoraimról, akkor kövess be a TikTokon, hiszen a legfrissebb információkat oda szoktam kirakni. Most pedig gyere, gyere, gyere, gyere, gyorsan!

0: Gébelen műsora a Bitangyó Rádióban. Az Álmok Futó és Zámbó Krisztián dalaival.
1: És itt az utolsó felvétel a mai műsorban, hiszen lejár a műsoridő, Zámbó Krisztián és a Szeretlek Nagyon Jimmy dalának feldolgozása. Mi is

Hát ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban. Az első órában az Álmok Futók nagyszerű dalaival, a második órában pedig Zambó Krisztián énekelte nekünk. Remélem mindenki jól érzi magát ebben a kettő órában. Hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb a következő műsornál itt a Bitangyó Rádióban. Kellemes vasárnap estét és délutánt mindenkinek.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: She asks me why I'm

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellene.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang jó rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.